0: Antenne Sauerland.
1: Jó estét, kedves fiatal rádióhallgatók! Ez itt a Rózsaszín 5 perc. A mikrofonnál Lotus Yander Boy. Forogja egy andalító örökzöld, a legendás Onima Sound System.